0: Canale Roditora saro János Bársonyi, tai Agnes Daróci, linete kiden ketane vitnesmol, rakagyile manusenca. Szavala abajek dopa szeklo inger depenca pengo memoráciako pári pe. Agnes Daróci penel szarando csillag erőd ande Komárom szasz.
1: Komárom kaszavó párot hanszasz le romenge, che berscienza palacodi feripenen che mai nasusa sari concentrazione lageri. Naslen tan cae sotelete paslion, cide naslete han, nas paiso te pen, ai cade mere nas le sciavurra mai anglal. Tala anglune dui curche, anglune dui curche, desu sou gene,